Ebenin Jehoshaphat ekai sa mumma anyuntu foni nyenyim na nyuma awutu nyenyim sa bunyamya ye na nehumobwo et